0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök július 13-ai magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Drávai víz kivételre épülő öntözőrendszert valósít meg egy magyar-horvát konzorcium. Töretlenül nő a magyarok érdeklődése a horvát tengerpart iránt. Változékony felhőzet mellett túlnyomóan napsütéses, a nap második felében helyenként csapadékos időt láttak elő vidékünkre holnapra.
1: Híreink következnek.
0: Hamarosan megkezdődik a Verőce Dráva Mente megye mezőgazdasági fejlesztésének egyik jelentős beruházása. 447 hektár termőterület válhat öntözhetővé a Dráva vízének felhasználásával, a Szabadi ZRT és a Bistra Dió kivitelezésével. Jelent meg az Európai Uniós közbeszerzési értesítőben. A horvátországi Lukácsháza község új öntözőrendszerének kivitelezésére kiírt közbeszerzésen 8,28 millió euró értékben kötöttek szerződést, ami a 9 millió eurós becsült értéknél kedvezőbb ajánlatnak bizonyult. A Verőce-Dráva-Mente megyei önkormányzat beruházásában megvalósuló projekt célja egy korszerű közösségi öntözőrendszer kiépítése, ami a Lukácsháza községhez tartozó Turánovac és Kornyabázja területén biztosít majd vízellátást a mezőgazdasági termelők számára. A rendszer a Dráva folyóból nyeri a vizet, amelyet egy vízkiviteli művön keresztül emelnek ki. A projekt részeként megépül szivattyúállomás, ülepítő és kiegyenlítő medence, transformátorállomás, valamint egy csaknem 16,8 km hosszú nyomóvezetékhálózat. A hálózathoz 38 szabályozó akna és 218 öntözési csatlakozási pont kapcsolódik, a teljes rendszer működését pedig távfelügyeleti és vezérlőrendszer segíti. Az öntözőrendszer kapacitását a legnagyobb vízigényi növények, elsősorban a paradicsom és a paprika vízigényéhez igazították, így a különböző termesztett kultúrák esetén is biztosítható lesz a megfelelő vízellátás. Ennek megfelelően a maximális üzemi kapacitás 290 liter másodpercenként, míg a telepített szivattyúk összesen 300 liter másodpercenként vízszállításra lesznek képesek. Az öntözési idény áprilistól szeptemberig tart majd. Töretlenül nő a magyarok érdeklődése Horvátország iránt. A horvát idegenforgalmi közösség friss adatai szerint az idei első fél évben mintegy 190 ezer magyar vendég töltött nagyjából 687 ezer vendég éjszakát az országban. Mindeközben Horvátországot a Lonely Planet a világ első számú nyári úti céljának választotta, a Michelin kalauz pedig új csillaggal gazdagította a horvát gasztronómiai térképet. A magyar vendégforgalom minden mutatója emelkedett, a vendégek száma 4,5, a vendég éjszakáké pedig 6,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A szálláshelyek közül a legnagyobb növekedést a hotelek és a kempingek érték el. Ez a hosszabb, tudatosan tervezett nyaralások és a minőségi szálláshelyek iránti erősödő magyar kereslet jele. A magyar vendégek körében továbbra is Kvarner, Isztria és Zára megye a legnépszerűbb, és mindhárom régió növekedést mutat az előző évhez képest. A legnagyobb ugrást Dubrovnik-Neretva megye produkálta. Itt 35%-kal több magyar érkezést és vendégészakát regisztráltak, mint tavaly. A kiugró bővülés hátterében a légi összeköttetés fejlődése áll. Idén nyáron évek után először ismét vannak közvetlen járatok Budapest és Dubrovnik között. A Wizz Air és a Ryanair egyaránt heti 3-3 indulással kötti össze a két várost. Így a főszezonban akár heti 6 közvetlen járat repíti a magyar utazókat a Dél-Dalmár tengerpartra, alig egy óra alatt. A konkrét úti célok versenyét Trikvenica vezeti, megelőzve Rovint és Porecset. Mindhárom település a magyar vendégi éjszakák növekedéséről számolt be. A Lonely Planet 2026-os nyári válogatásában Horvátország végzett az első helyen, 20 úti célt maga után hagyva. A dobogó második fokára az amerikai Colorado, a harmadikra Skócia állhatott fel. Az ország fő nyári vonzerejeként a Dalmát tengerpartot nevezték meg, kiemelve Dubrovnikó városát, Split vízparti sétányát és várkikötőjét. E tengerpart mellett a horvát konyha is a nemzetközi elismeréssel indítja a nyarat. A Michelin Kalóz 2026-os horvátországi kiadása, amelyet június 28-án mutattak be, új csillaggal jutalmazta az isztriai porács, Harry Piccolo's éttermét. A Valamar frissen nyílt ötcsillagos pizza rezortjában működő étterem konyháját Goran Hrastovcsák vezeti. Horvátországban így 14 étterem büszkélkedhet Michelin csillaggal. A kalauz idén összesen 112 horvát éttermet értékelt, közülük 20 újként került a válogatásba. A kiváló árérték arányt jelölő Bib Gurmand elismerést 3 új étterem kapta meg, a Gyakovai Bistro Lóra, az Eszéki Lulu Fusion Bistro és az Ágrábi Nuré.

0: Július 3-án ünnepélyes keretek között a horvát és a magyar közélet számos a magasrangú tisztségviselőjének jelenlétében adták át a Kórodi Általános Iskola új tornatermét. A csaknem 3 évtizede várt beruházás megvalósulásával Vukovárszerény megye egyetlen magyar tannyelvű általános iskolája immár minden olyan infrastruktúrális feltétellel rendelkezik, amely egy korszerű oktatási intézmény működéséhez szükséges. A 2,5 millió euró értékű tornaterem teljes egészében a Horvát Köztársaság kormányának támogatásával épült meg. A beruházás a horvátországi magyar kisebbség és a magyarországi horvát kisebbség kölcsönös védelméről szóló kétoldalú megállapodás, valamint a horvát kormány 2024-2028-as a magyar nemzeti közösséget támogató operatív programja keretében valósult meg. Az 1972-ben épült és 2006-ban teljesen felújított Kórodi iskola saját tornateremmel eddig nem rendelkezett. A tornaterem megépítésének igénye már a honvédőháborút követően megfogalmazódott a helyi közösségben. A beruházás előkészítése pedig 2022-ben gyorsult fel Jankovics Róbert, magyarságunk parlamenti képviselője kezdeményezésére.
1: Az utóbbi 10 évünkben mi, akik itt Horvátországban, magyarságon gondolkodunk, mindent megtettünk azért, hogy az élet az itt élő közösségünknek jobb legyen. Talán a legtöbbet a horvátországi magyar oktatásba fektettünk bele, hiszen kezdtük azzal, hogy Zágrában államtitkárunk van a nemzeti kisebbségi oktatásért. Kezdtük azzal, hogy 2018-ban a Laskói általános iskola sportcsarnokát avattuk, 2019-ben az Eszéki Magyar Iskola Központ diákkollégiumát, és ma 2026-ban a még egyetlen visszamaradt magyar iskolának a sportcsarnokát, tornatermét, a Kórodi általános iskola tornatermét avattuk. Méghozzá úgy, hogy teljes egészében a horvát kormány finanszírozta két forrásból. Nagyon sok munkánk van bent, ezt úgy mondom, ahogy van, tehát az utóbbi 4 évben nagyon sok álmatlan éjszaka van mögötte. Ennél nagyobb az öröm, most mikor látom, hogy mennyi gyerek volt, van itt Kórodjon, mennyi Kórodjit érdekelt ez a mai esemény, is főleg azt, hogy egy olyan üzenete, olyan rendkívül erős üzenet van a mai megnyitónak, hiszen olyan rangos vendégeink voltak itt ma, mint miniszterelnök, illetve Magyarország minisztere Tar Zoltán. Én bízom abban, hogy ez az egyértelmű üzenet, amit ma itt Kórodjon láttunk, amit az utóbbi 10 évben máshol is láthattunk, elég önbizalmat ad a közösségemnek, elég önbizalmat ad a horvátországi magyarnak, hogy igenis értelme van megmaradni Szlavóniában, a Drávaszegben magyarként, elég megmaradni úgy, hogy itt a gyermekeinkkel továbbra is magyarul beszélünk, magyarul gondolkodunk, de egy időben lojális és hű állampolgára vagyunk Horvátországban. Örülök nagyon ennek a napnak, bízom abban, hogy a következő időszakban is ilyen és hasonló sikeres projekteket tudunk majd megvalósítani.
0: Az új létesítmény nem csupán a mindennapi testnevelés oktatásának biztosít korszerű körülményeket. A tornaterem helyet adhat iskolai és megyei sportversenyeknek, kulturális rendezvényeknek, közösségi ünnepségeknek és különféle találkozóknak is. Így a település és a térség egyik fontos közösségi központjává válhat, emelte ki Szeszecsán Emma, az iskola igazgatója.
2: Mai napon megnyitottuk ezt a csodát, ezt a tornatermünket, amire hát büszkén vagyok. Most nem szerénykedem, büszke vagyok, ugye. Sokat számít ez az ittenieknek és számomra is. Már amikor a mandátumom elkezdődött az első, már akkor Robival ugye erről beszéltük és megálmodtuk, és sokat segített nekünk, és tényleg végig itt volt mellettünk. És egyszerűen tényleg ez a tornaterem nem csak a tanórára fog szolgálni, hanem az összes helyi történés központja lesz, úgy vélem, és kicsit fellendíti majd az itteni életet.
0: A tornaterem avatását megelőzően Andrej Plenkovics horvát miniszterelnök és Tar Zoltán miniszter vezette magyar küldöttség Jankovics Róbert parlamenti képviselővel, valamint a Vukovárszerény megyei magyar szervezetek vezetőivel egyeztetett több miniszter, miniszterelnök helyettes és államtitkár jelenlétében a horvátországi magyar közösséget érintő kérdésekről. Majd a megbeszélés részevői közösen vettek részt az ünnepélyes átadón. A miniszterelnök kiemelte, hogy a Horvátország továbbra is támogatja a nemzeti kisebbségeket identitásuk megőrzésében és fejlődésükben, valamint megköszönte a magyar kormánynak a magyarországi horvát közösségnek nyújtott támogatását. Tar Zoltán magyar miniszter a Kórógyi tornaterem ünnepélyes átadásán hangsúlyozta, hogy a Kórógyi tornaterem átadása jóval több egy beruházásnál, hiszen egy élő, fejlődni akaró közösség jelenlétét és jövőbe vezetett hitét is jelképezi, valamint azt, hogy az intézmények építésével valójában bizalom is épül.
3: Csodálatos. Azt kell mondjam, hogy már mikor a faluba beértünk, egyrészt épp azt beszéltük a kollégáimmal, hogy micsoda nyugalom, békesség, rendezettség. Van másrészt azt, amikor megérkeztünk a kultúrházba, nagyon sok kedves emberrel találkoztunk, és nagy izgalom volt. Látszott, hogy mindenki készült, várta ezt a nyilván a közösség számára egy óriási lehetőséget és alkalmat. Tényleg azt gondolom, hogy az épületek önmagukban nem sokat érnek. Persze fontos is kell, de ha nincs közösség, ami ezt az épületet akarja, szereti, és aztán használja, akkor az épület önmagában nem oldja meg a problémát. Ha van olyan probléma, amit az épület megold, akkor az egy jó dolog, és én aznak örülök, hogy tényleg, ahogy hallottam, nagyon sokáig dolgoztak itt sokan azon, hogy ez az épület meglegyen, ez a csarnok létrejöjjön, és ennek az akaratnak a megvalósulása tulajdonképpen ez, amit itt magunk körül látunk, és egyébként fantasztikus és csodálatos, és annak örülök, és azt remélem, hogy a gyerekek is már látom, hallom, hogy itt vannak, birtokba veszik, és ezt a közösséget erősíteni fogja ez az épület, és mindaz, ami itt történik.
0: Cserepes Zoltán, a Kórógy Magyar Hagyományőrző Egyesület elnöke, házigazdaként megköszönte mindkét kormánynak a nagy és magas szintű részvételt, hangsúlyozva, hogy mindaz, ami július 3-án Kórógyon történt, nagy bátorítás minden horvátországi magyar embernek.
4: Kórógy egy kisebb település, az igaz, de annál lelkesebb. Mindig azon törekszünk, ugye, hogy valahogy előre jussunk. Így pár évvel ezelőtt megnyitottuk a felújított kultúrotthont, 2 évvel ezelőtt kinyílt az új magyar óvoda. Ma ugye jelen vagyunk az új sportcsarnoknak a megnyitóján, amivel reméljük, hogy majd a kórógyi szülők úgy döntenek, hogy mégis megéri ideérni Kórógyra a gyerekeket, hogy a magyar nyelv és a magyar tanulások is elényt hoz az életbe, és hogy ide fogják a gyerekeket írni, mert minden megvan adva Kórógyon az iskolában, ami egy általános iskolának kell, hogy legyen.

0: időjárás jelentés.
1: Változékony felhőzet mellett túlnyomóan napsütéses volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 28 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1017 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett túlnyomóan napsütéses időt láttak elő vidékünkre a meteorológusok. A nap második felében megerősödik a felhőzet, ami helyenként újabb csapadékot hozhat zápor formájában. Gyenge vagy mérsékelt déli, délnyugati irányú szél fúj. A hőmérséklete valamivel növekszik, és a reggeli órákban 17 fok körül alakul. A legmagasabb nappali elérheti a 33 Celsius fokot. Július 13-ai adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszonthallásra.
0: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.